0: A 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele, a hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni, a lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az ötezetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
1: A valódi magyar frissítőre vágy. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

hajnali fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogból élek.

maradban senkivel. Én úrba szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Tornácomra ereszkedő tiszta köd.

nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóba van kiadó, kifizett.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hétvégén egy hidegfronthoz enyhülést, visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbesztel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT-készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbesztel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Olládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre.
0: Időjárás. Jelentés.
1: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Amit én élek, az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben vén léle, van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést, ismét adathalász üzenetek terjednek az ORFK nevében. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Őrizetbe vettek két turistát Isztambulban, miután a Hagia Szófia mecset látogató területén hangosan felolvastak a Bibliából. A hatóságok gyűlöletkeltés és uszítás gyanújával indítottak eljárást ellenük, majd átadták őket a bevándorlási hivatalnak. Sajtóhírek szerint orosz állampolgárokról van szó. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb börtönbüntetést 12 évet az olasz Autostrada Társaság volt vezérigazgatójára szabták ki, további 25 vádlottat pedig felmentettek. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni, a lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Halló? Aha. Ott Ali. Tessé? Ne várj. Majd megyek.
2: Hadd lássam a kezeket.

Nem bújunk, nem beszélünk, már mást is csak másoknak remélünk. Nem vagy szuperhős, ne told túl a szerepet, boldogságot akarsz, felejtsd el a szereket, szlogenek lassan elkopnak, legalább addig szeress, amíg lehet.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: A hétvégén egy hidegfronthoz enyhülést, visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbesztel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT készülékét. Az intézmény közölte, a berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbesztel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre.
0: Időjárás. Jelentés.
1: Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Élelmiszerosztás szervez a Körmendi Caritas. Útmutató segíti a Viszmajor bejelentést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar-Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsényi utca és a Tavasz utca.
1: Élelmiszerosztás szervez szombaton a körmendi Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Tájékoztattak a szervezők, az áruházi élelmiszerekből összeállított adományokat szombaton 9 órától osztják ki a készlet erejéig. Az átvétel a Damjanics utca felőli bejáratnál lesz. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy vigyenek magukkal saját táskát. Fotókiállítás nyílt Körmenden az analóg és digitális fényképezés világáról. Az analógtól a digitálisig időrétegek címmel nyílt fotókiállítás Varga Tibor és Holof Ferenc alkotásaiból a Körmendi Kulturális Központ városi kiállító termében. A tárlat augusztus 10-ig látogatható. A rendezvényt a 3FK Fotóklub Körmend város önkormányzata, valamint a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár szervezte. Bagolytúrát szervez Őri Magyarust község önkormányzata szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák. A rendezvény célja a közösségépítés és a természet közeli aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A Beach Szépe Szépség verseny augusztus 1-jei döntőjében vas induló is lesz. A megyét a celdömölki Molnár Szofi képviseli, aki tavaly már több elismerést is szerzett hasonló eseményeken. A Beach Szépe közönségdíjról a helyszíni tombola szelvények, valamint a verseny hivatalos közösségi oldalán leadott szavazatok alapján döntenek. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az asszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkárenyhítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Idén gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31 évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A civil szervezet 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Hivatalosan is eldönt, hogy Andy Burnham lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök is. A volt manchesteri polgármesterre ugyanis a munkáspárttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többek támogatása érkezett.
0: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Argentína a 6. VB elődöntőjét játszotta, és valamennyit megnyerte, míg Anglia 60 év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban, a harmadik helyet lépnek pályára franciák ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma éri el csúcspontját a hűség, emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon. A déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Rábaparti fejlesztésekről egyeztetett a lakókkal Körmend polgármestere. A fenntartató turizmus fejlesztését tekintették át Oszkóban. Elindult a Megtartó Műszakok országos kamarai program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Rábaparti üdülő övezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna Körmend polgármestere a Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat legutóbbi állomásán. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat többek között a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése. A Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat következő állomása Horváth Nádalja lesz. A fenntartható turizmus fejlesztésének lehetőségeit, valamint a határon átnyúló együttműködésekben a kézművesség szerepét tekintették át Vasvárné Főiskola által szervezett szakmai napon Oszkón a Hegypásztor pincéknél. A Kézben a múlt formában a jövő című rendezvény egy Európai Uniós szlovén-magyar projekt részeként valósult meg. A cél az volt, hogy bemutassa a fenntartható turizmus fejlesztését szolgáló jó gyakorlatokat, valamint erősítse a térségi szereplők együttműködését. 25. alkalommal rendezik meg a Völgyhídi Vásárt Nagyrákoson. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd Vásár vasárnapig Nagyrákoson. Kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a gyerekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat és a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, két puszta ötös hajtó is lesz a szemenyei lovasnapokon, mondta el Simon Kalaura szervező.
2: A napot megkezdjük a fajta bemutatóinkkal, ezek is már 5. éve színesítik a rendezvényünket. Lesznek itt muraközi lovak, nóniusz lovak, gidrálovak is, illetve az egyik legnagyobb durranásunk az 14 órakor 3. éve jön már hozzánk a Nemzeti Lovas Színház, Pintér Tiborral, Tenyával az éren. Aztán jönni fognak idén először hozzánk a rábaközi ördöglovasok, aztán az elmaradhatatlan csikós bemutató. Idén először két puszta ötös lesz látható a rendezvényen.

0: meghajtani a busztöltőst. Illetve 19 órától Mikó Sándor először lesz jelen rendezvényünkön, és egy szabad idomító bemutatót láthatnak a nézők, és 21.30-kor szeretnénk megtartani a sötétben a fáklyás csikós bemutatónkat, amit nagy tábor tüzek között tartanak a csikósok.
1: Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Megtartó Műszakok című programra elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A programon a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen juthatnak különböző szakértői támogatásokhoz, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartás befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A szolgáltatás csomag piaci értéke 800 ezer és 1 millió forint között van. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A cél az, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelem szempontjait is a gazdasági érvekkel egyenrangosulja vegyék figyelembe a beruházók, a tervezők és a döntéshozók. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztetés csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. Akár 10 órán átlógott feje lefelé egy meredek sziklahasadékban az a férfi, akit a horvát hegyi mentők drónok és kötelek segítségével mentettek ki a Cikola folyó kanyonjából, írta meg egy horvát napilap. A helyszínre 15 hegyi mentő és 5 tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig 2 drónt is bevetettek. A több órás mentés este ért véget, a férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították.
2: Sporthírek.
1: 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai box arany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma éri el csúcspontját a hűség, emellett túlnyomóan napos gomoly felhős időre számíthatunk. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon. A déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.
2: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az ma.

csináld meg a magyart. Jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, a küzd ellenséggel.

majda bűneink miatt. Jól harap kebledben, s elsújtád villámaid, törgő fellegedben. Hányszor támadtam, fiam, szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Élelmiszerosztás szervez a Körmendi Caritas. Útmutató segíti a Viszmajor bejelentést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy ilyen belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyarnádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsény utca és a Tavasz utca.
1: Élelmiszerosztás szervez szombaton a körmendi Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Tájékoztattak a szervezők, az áruházi élelmiszerekből összeállított adományokat szombaton 9 órától osztják ki a készlet erejéig. Az átvétel a Damjanics utca felőli bejáratnál lesz. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy vigyenek magukkal saját táskát. Fotókiállítás nyílt Körmenden az analóg és digitális fényképezés világáról. Az analógtól a digitálisig Időrétegek címmel nyílt fotókiállítás Varga Tibor és Holoff Ferenc alkotásaiból a Körmendi Kulturális Központ városi kiállító termében. A tárlat augusztus 10-ig látogatható. A rendezvényt a 3FK Fotóklub Körmend város önkormányzata, valamint a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár szervezte. Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák. A rendezvény célja a közösségépítés és a természet közeli aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A Beach Szépe Szépség verseny augusztus 1-jeig döntőjében vasi induló is lesz. A megyét a Celdömölki Molnár Szofi képviseli, aki tavaly már több elismerést is szerzett hasonló eseményeken. A Beach Szépe közönségdíjról a helyszíni tombola szelvények, valamint a verseny hivatalos közösségi oldalán leadott szavazatok alapján döntenek. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az asszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkárenyhítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Idén Gyöngybagoly, a Macskabagoly és a Füleskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31 évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A civil szervezet 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Hivatalosan is eldönt, hogy Andy Burnham lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök is. A volt manchesteri polgármesterre ugyanis a munkáspárttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többek támogatása érkezett.
0: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Argentína a 6. VB elődöntőjét játszotta, és valamennyit megnyerte, míg Anglia 60 év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a harmadik helyet lépnek pályára a franciák ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma éri el csúcspontját a hűség, emellett túlnyomóan napos gomoly felhős időre számíthatunk. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon. A déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitál.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Rábaparti fejlesztésekről egyeztetett a lakókkal Körmend polgármestere. A fenntartható turizmus fejlesztését tekintették át Oszkóban. Elindult a Megtartó Műszakok országos kamarai program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Rábaparti üdülő övezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna Körmend polgármestere a Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat legutóbbi állomásán. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat többek között a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése. A Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat következő állomása Horváth Nádalja lesz. A fenntartható turizmus fejlesztésének lehetőségeit, valamint a határon átnyúló együttműködésekben a kézművesség szerepét tekintették át Vasvárné Főiskola által szervezett szakmai napon Oszkón a Hegypásztor pincéknél. A Kézben a múlt formában a jövő című rendezvény egy Európai Uniós szlovén-magyar projekt részeként valósult meg. A cél az volt, hogy bemutassa a fenntartható turizmus fejlesztését szolgáló jó gyakorlatokat, valamint erősítse a térségi szereplők együttműködését. 25. alkalommal rendezik meg a Völgyhídi Vásárt Nagyrákoson. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd Vásár vasárnapig Nagyrákoson. Kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a gyerekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat és a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, 2 puszta ötös hajdó is lesz a szemenyei lovasnapokon, mondta el Simonka Laura szervező.
2: A napot megkezdjük a fajta bemutatóinkkal, ezek is már 5. éve színesítik a rendezvényünket. Lesznek itt muraközi lovak, nóniusz lovak, hidrálovak is, illetve az egyik legnagyobb durranásunk az 14 órakor, 3. éve jön már hozzánk a Nemzeti Lovas Színház, Pintér Tiborral, Tenyával az éren. Aztán jönni fognak idén először hozzánk a rábaközi ördöglovasok, aztán az álmaradhatatlan csikós bemutató. Idén először 2 pusztaütős lesz látható a rendezvényen, ez is

0: ők fogják hajtani a busztöltöst. Illetve 19 órától Mikó Sándor először lesz jelen rendezvényünkön, és egy szabad idomító bemutatót láthatnak a nézők, és 21.30-kor szeretnénk megtartani a sötétben a fáklyás csikós bemutatónkat, amit nagy tábor tüzek között tartanak a csikósok.
1: Elindult a megtartó műszakok országos kamarai program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A megtartó műszakok című programra elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A programon a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen juthatnak különböző szakértői támogatásokhoz, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A szolgáltatás csomag piaci értéke 800 ezer és 1 millió forint között van. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A cél az, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelem szempontjait is a gazdasági érvekkel egyenrangosulja vegyék figyelembe a beruházók, a tervezők és a döntéshozók. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztet, ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. Akár 10 órán átlógott feje lefelé egy meredek sziklahasadékban az a férfi, akit a horvát hegyi mentők drónok és kötelek segítségével mentettek ki a Cikola folyó kanyonjából, írta meg egy horvát napilap. A helyszínre 15 hegyi mentő és 5 tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig 2 drónt is bevetettek. A több órás mentés este ért véget, a férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították.
2: Sporthírek.
1: 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai box arany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma éri el csúcspontját a hűség, emellett túlnyomóan napos gomoly felhős időre számíthatunk. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon. A déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
3: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
4: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Élelmiszerosztás szervez a Körmendi Caritas. Útmutató segíti a Viszmajor bejelentést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsényi utca és a Tavasz utca.
1: Élelmiszerosztás szervez szombaton a körmendi Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Tájékoztattak a szervezők, az áruházi élelmiszerekből összeállított adományokat szombaton 9 órától osztják ki a készlet erejéig. Az átvétel a Damjanics utca felőli bejáratnál lesz. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy vigyenek magukkal saját táskát. Fotókiállítás nyílt Körmenden az analóg és digitális fényképezés világáról. Az analógtól a digitálisig Időrétegek címmel nyílt fotókiállítás Varga Tibor és Holof Ferenc alkotásaiból a Körmendi Kulturális Központ városi kiállító termében. A tárlat augusztus 10-ig látogatható. A rendezvényt a 3FK Fotóklub Körmend város önkormányzata, valamint a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár szervezte. Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák. A rendezvény célja a közösségépítés és a természet közeli aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A Beach Szépe Szépség verseny augusztus 1-jei döntőjében vasi induló is lesz. A megyét a Celdömölki Molnár Szofi képviseli, aki tavaly már több elismerést is szerzett hasonló eseményeken. A Beach Szépe közönségdíjról a helyszíni tombola szelvények, valamint a verseny hivatalos közösségi oldalán leadott szavazatok alapján döntenek. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az asszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkárenyhítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Idén gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31 évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A civil szervezet 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Hivatalosan is eldönt, hogy Andy Burnham lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök is. A volt manchesteri polgármesterre ugyanis a munkáspárttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többek támogatása érkezett.
0: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Argentína a 6. VB elődöntőjét játszotta, és valamennyit megnyerte, míg Anglia 60 év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban, a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma éri el csúcspontját a hűség, emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon. A déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsény Jorsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával. Valóban átérhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
2: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
1: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
2: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a vasi balesetmegelőzési motoros program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű szauna programok. A sorban következő olasz szauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
1: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
2: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
1: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
2: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, szauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
1: Mit üzensz a hallgatóknak?
2: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun and Wellness Parkba.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsény Jorsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: A Rába parti fejlesztésekről egyeztetett a lakókkal Körmend polgármestere. A fenntartható turizmus fejlesztését tekintették át Oszkóban. Elindult a megtartó műszakok országos kamarai program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Rába parti üdülő övezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna Körmend polgármestere a Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat legutóbbi állomásán. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat többek között a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése. A Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat következő állomása Horváth Nádalja lesz. A fenntartható turizmus fejlesztésének lehetőségeit, valamint a határon átnyúló együttműködésekben a kézművesség szerepét tekintették át Vasvárné Főiskola által szervezett szakmai napon Oszkón a Hegypásztor pincéknél. A Kézben a múlt formában a jövő című rendezvény egy Európai Uniós szlovén-magyar projekt részeként valósult meg. A cél az volt, hogy bemutassa a fenntartható turizmus fejlesztését szolgáló jó gyakorlatokat, valamint erősítse a térségi szereplők együttműködését. 25. alkalommal rendezik meg a Völgyhídi Vásárt Nagyrákoson. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd Vásár vasárnapig Nagyrákoson. Kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a gyerekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat és a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, két puszta ötös hajtó is lesz a szemenyei lovasnapokon, mondta el Simon Kalaura szervező.
4: A napot megkezdjük a fajta bemutatóinkkal, ezek is már 5. éve színesítik a rendezvényünket. Lesznek itt muraközi lovak, nónius lovak, gidrálovak is, illetve az egyik legnagyobb durranásunk az 14 órakor, 3. éve jön már hozzánk a Nemzeti Lovas Színház, Pintér Tiborral, Tenyával az éren. Aztán jönni fognak idén először hozzánk a rábaközi ördöglovasok, aztán az elmaradhatatlan Csikós bemutató. Idén először két pusztaütős lesz látható a rendezvényen, tesz is a

0: fogják hajtani a busztöltöst. Illetve 19 órától Mikó Sándor először lesz jelen rendezvényünkön, és egy szabad idomító bemutatót láthatnak a nézők, és 21.30-kor szeretnénk megtartani a sötétben a fáklyás csikós bemutatónkat, amit nagy tábor tüzek között tartanak a csikósok.
1: Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Megtartó Műszakok című programra elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A programon a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen juthatnak különböző szakértői támogatásokhoz, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A szolgáltatás csomag piaci értéke 800 ezer és 1 millió forint között van. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A cél az, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelem szempontjait is a gazdasági érvekkel egyenrangúsúlyjal vegyék figyelembe a beruházók, a tervezők és a döntéshozók. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztet, ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. Akár 10 órán átlógott feje lefelé egy meredek sziklahasadékban az a férfi, akit a horvát hegyi mentők drónok és kötelek segítségével mentettek ki a Cikola folyó kanyonjából, írta meg egy horvát napilap. A helyszínre 15 hegyi mentő és 5 tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig 2 drónt is bevetettek. A több órás mentés este ért véget, a férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították.
2: Sporthírek.
1: 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai box arany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma éri el csúcspontját a hűség, emellett túlnyomóan napos gomoly felhős időre számíthatunk. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Szurkolj a Peronival!
4: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél haza 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Perság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ciao poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Sorry.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Élelmiszerosztás szervez a Körmendi Caritas. Útmutató segíti a Viszmajor bejelentést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
7: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsényi utca és a Tavasz utca.
6: Élelmiszerosztás szervez szombaton a körmendi Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Tájékoztattak a szervezők, az áruházi élelmiszerekből összeállított adományokat szombaton 9 órától osztják ki a készlet erejéig. Az átvétel a Damjanics utca felőli bejáratnál lesz. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy vigyenek magukkal saját táskát. Fotókiállítás nyílt Körmenden az analóg és digitális fényképezés világáról. Az analógtól a digitálisig Időrétegek címmel nyílt fotókiállítás Varga Tibor és Holof Ferenc alkotásaiból a Körmendi Kulturális Központ városi kiállító termében. A tárlat augusztus 10-ig látogatható. A rendezvényt a 3FK Fotóklub Körmend város önkormányzata, valamint a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár szervezte. Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák. A rendezvény célja a közösségépítés és a természet közeli aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A Beach Szépe Szépség verseny augusztus 1-jei döntőjében vas induló is lesz. A megyét a Celdömölki Molnár Szofi képviseli, aki tavaly már több elismerést is szerzett hasonló eseményeken. A Beach Szépe közönségdíjról a helyszíni tombola szelvények, valamint a verseny hivatalos közösségi oldalán leadott szavazatok alapján döntenek. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az asszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkárenyítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Idén Gyöngybagoly, a Macskabagoly és a Füleskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31 évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A civil szervezet 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Hivatalosan is eldönt, hogy Andy Burnham lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök is. A volt manchesteri polgármesterre ugyanis a munkáspárttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többek támogatása érkezett.
0: Sporthírek.
6: A címvédő argentin válogatott 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Argentína a 6. VB elődöntőjét játszotta, és valamennyit megnyerte, míg Anglia 60 év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma éri el csúcspontját a hűség, emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon. A déli szél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Hova mész? Hova futsz?

az enyém, mert az erősebb én vagyok. Jó, figyelj, gyerek, nyisd ki a füledet, semmi se kerülje el a figyelmedet. Tagad vagyok és öreg, na és akkor mi van? Nem az a lényeg, ki vagy, ha nem mögötted ki van. Ha valaki elad az út, aki nem, az nulla. Itt vagy én, nem én, vagy te vagy a hulla. De soha se nézze be a dolgok mögé, itt hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, beverik a pofát. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ. Na meg a bulák. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ. Na meg a bulák.

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok. Mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az Ózdi a köcsém, a jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy húsz.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Rába-parti fejlesztésekről egyeztetett a lakókkal Körmend polgármestere. A fenntartható turizmus fejlesztését tekintették át Oszkóban. Elindult a megtartó műszakok országos kamarai program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Rába-parti üdülő övezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna Körmend polgármestere a Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat legutóbbi állomásán. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat többek között a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése. A Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat következő állomása Horváth Nádalja lesz. A fenntartható turizmus fejlesztésének lehetőségeit, valamint a határon átnyúló együttműködésekben a kézművesség szerepét tekintették át Vasvárné Főiskola által szervezett szakmai napon Oszkón a Hegypásztor pincéknél. A Kézben a múlt formában a jövő című rendezvény egy Európai Uniós szlovén-magyar projekt részeként valósult meg. A cél az volt, hogy bemutassa a fenntartható turizmus fejlesztését szolgáló jó gyakorlatokat, valamint erősítse a térségi szereplők együttműködését. 25. alkalommal rendezik meg a Völgyhídi Vásárt Nagyrákoson. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd Vásár vasárnapig Nagyrákoson. Kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a gyerekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat és a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, két puszta ötös hajdó is lesz a szemenyei lovasnapokon, mondta el Simonka Laura szervező.
2: A napot megkezdjük a fajta bemutatóinkkal, ezek is már 5. éve színesítik a rendezvényünket. Lesznek itt muraközi lovak, nónius lovak, gidrálovak is, illetve az egyik legnagyobb durranásunk az 14 órakor, 3. éve jön már hozzánk a Nemzeti Lovas Színház, Pintér Tiborral, Tenyával az éren. Aztán jönni fognak idén először hozzánk a rábaközi ördöglovasok, aztán az elmaradt az a csikós bemutató. Idén először két pusztöltös lesz látható a rendezvényen, tesz is a

0: fogják hajtani a busztöltöst. Illetve 19 órától Mikó Sándor először lesz jelen rendezvényünkön, és egy szabad irányító bemutatót láthatnak a nézők, és 21:30-kor szeretnénk megtartani a sötétben a fáklyás csikós bemutatónkat, amit nagy tábor tüzek között tartanak a csikósok.
1: Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Megtartó Műszakok című programra elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A programon a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen juthatnak különböző szakértői támogatásokhoz, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A szolgáltatás csomag piaci értéke 800 ezer és 1 millió forint között van. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A cél az, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelem szempontjait is a gazdasági érvekkel egyenrangosulja vegyék figyelembe a beruházók, a tervezők és a döntéshozók. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztet, ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. Akár 10 órán átlógott feje lefelé egy meredek sziklahasadékban az a férfi, akit a horváthegyi mentők drónok és kötelek segítségével mentettek ki a Cikola folyó kanyonjából, írta meg egy horvát napilap. A helyszínre 15 hegyi mentő és 5 tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig 2 drónt is bevetettek. A több órás mentés este ért véget, a férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították.
2: Sporthírek.
1: 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai box arany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma éri el csúcspontját a hűség, emellett túlnyomóan napos gomoly felhős időre számíthatunk. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. 15 órában is rád hangolva.
3: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

Útnak indult a hét utolsó délutánjait a 99.8-on. 3 perccel vagyunk 1:45 előtt, én ma is Tóth Cili vagyok itt az éterben, és egészen 5-ig lesztek itt önökkel, ma is hozok jó kis érdekességeket, hétvégi programajánlókat, természetesen mozi ajánlózunk is, na meg persze szólnak továbbra is a jobbnál jobb zenék. Modern Talking, Sigala, Jack Sma és Ellen Kidron indították az órát, Pinkkel pedig megyünk tovább, indul a Girl Power Started, itt a Körmend FM-en. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: Hozom a legfontosabb közlekedési infókat a Vármegyéből. Az M80-as autóúton a Szentgotthárdi csomópont és az osztrák S7-es autóút Heiligenkreuzi csomópontja közt teljes útzár van érvényben, az osztrák oldalon építési munkálatok zajlanak. Ausztria felé indulóknak érdemes figyelniük a kihelyezett terelésekre, illetve alternatív útvonalként a 8-as számú főutat választani. A 86-os főúton Szombathely Petőfi telep térségében építési munkák miatt jelzőlámpás forgalom irányítás működik, ezért hosszabb menetidőre kell számítani. Szombathely és Körmend közt érdemesebb a Körmend-Jáku útvonalat választani. Emellett több helyszínen kaszálási munkák is lassítják a közlekedést, fokozott figyelemmel és megszokottnál lassabban vezessenek a Gasztonyi bekötőúton, a Rátót-Rábagyarmat-Csörötnek útvonalon, a Felsőmaráci bekötőúton, valamint a Győrvár-Telekes-Gersekarát összekötőúton. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, azt küldjék el bátran a Körmend FM Facebook Messengerére, hogy aki később indulótnak, ő is tudjanak el rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra is, persze egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

FM, a Körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
1: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
2: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

One Republic és a Need Your Love szólt a 99.8-on, még mindig egy kis közlekedés, ez viszont a vasúton utazókat érinti, ugyanis a mai naptól egészen hétfőig, tehát július 17 és július 20-a közt pályakarbantartási munkák miatt a Sopron és Lövő közt vonatpótló autóbuszok közlekednek a kijelölt vonatok helyett. Emiatt Szombathely és Lövő között is módosított menetrend érvényes egyes járatoknál. Fontos, hogy a Sopron-Szent Gotthárd viszonylatú vonatok Szombathely és Szent Gotthárd között a megszokott menetrend szerint közlekednek. Július 11-től egészen augusztus 6-áig pályaépítési munkák miatt vágányzári menetrend van érvényben a Szent Gotthárd-Grác vasút vonalon is, az érintett személy vonatok helyett Greisdorf és Graz Hauptbahnhof között, míg a Mura és Dráva Intercity helyett Szent Gotthárd és Graz Hauptbahnhof közt vonatpótló autóbuszok közlekednek. Indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni az aktuális menetrendről és a vonatpótló autóbuszok közlekedéséről. Na, na, na, na.

Alvaro Soler és a Lessing Tour szólt a 99.8-on, a folytatásban Taylor Swift és a You Need to Calm Down szól majd nálunk, hozom díjazésment a legfrissebbjét, ami nem más, mint a méreg, előttük pedig Mark Ronson és Miley Cyrus közösét indítom Nothing Breaks Like a Heart címmel. Jó rádiózást!

0: ولی چنگی شم لد بنام که تو وفیلت.
1: Az első óránknak elérkeztünk a végéhez. Lakosi Gabi vált hamarosan itt a stúdióban hozzá a legfontosabb híreket, infókat 2-kor, én pedig jövök vissza majd a hírek után, és folytatjuk a délután. Belelapozunk a kalendáriumba, na meg persze elkezdünk körbenézni a hétvége program kínálatai közt. Tartsanak mindenképpen velem.
2: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsény Jorsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával. Valóban átérhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
4: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
3: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
4: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a vasi balesetmegelőzési motoros program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű szauna programok. A sorban következő olasz szauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
3: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
4: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
3: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
4: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, szauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
3: Mit üzensz a hallgatóknak?
4: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun and Wellness Parkba.
3: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsény Jorsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
2: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Élelmiszerosztás szervez a Körmendi Caritas. Útmutató segíti a Viszmajor bejelentést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
6: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szoruló út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsényi utca és a Tavasz utca.
5: Élelmiszerosztás szervez szombaton a körmendi Szent Erzsébet plébánia karitas csoportja a rászorulók számára. Tájékoztattak a szervezők, az áruházi élelmiszerekből összeállított adományokat szombaton 9 órától osztják ki a készlet erejéig. Az átvétel a Damjanics utca felőli bejáratnál lesz. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy vigyenek magukkal saját táskát. Fotókiállítás nyílt Körmenden az analóg és digitális fényképezés világáról. Az analógtól a digitálisig Időrétegek címmel nyílt fotókiállítás Varga Tibor és Holof Ferenc alkotásaiból a Körmendi Kulturális Központ városi kiállító termében. A tárlat augusztus 10-ig látogatható. A rendezvényt a 3FK Fotóklub Körmend város önkormányzata, valamint a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár szervezte. Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák. A rendezvény célja a közösségépítés és a természet közeli aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A Beach Szépe Szépség verseny augusztus 1-jei döntőjében vasi induló is lesz. A megyét a Celdömölki Molnár Szofi képviseli, aki tavaly már több elismerést is szerzett hasonló eseményeken. A Beach Szépe közönség díjról a helyszíni tombola szelvények, valamint a verseny hivatalos közösségi oldalán leadott szavazatok alapján döntenek. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az asszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkárenyhítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Idén Gyöngybagoly, a Macskabagoly és a Füleskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31 évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A civil szervezet 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Hivatalosan is eldönt, hogy Andy Burnham lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök is. A volt manchesteri polgármesterre ugyanis a munkáspárttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többek támogatása érkezett.
2: Sporthírek.
5: A címvédő argentin válogatott 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Argentína a 6. VB elődöntőjét játszotta, és valamennyit megnyerte, míg Anglia 60 év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen.
2: Időjárás jelentés.
5: Szombaton nyugat-északnyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek, délután 29 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. I'm a scared.

délutánunk soron következő órája is útnak indult itt a 99.81 perccel, 4:43 előtt járunk, én továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, Scatman, valamint Rinda és Matoma indították ezt az órát, Rag & Bowman-nál pedig megyünk tovább, indul a Human, aztán pedig programajánlózunk a folytatásban, hiszen a hétvégén horgászverseny lesz a Várkerti Tavon. Erről hozom a részleteket, tartsanak velem!

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Ha van a családban horgászni szerető gyermek, akkor holnap érdemes kilátogatni a Várkerti tóhoz, ahol a Körmendi Munkás Határőr Horgász Egyesület gyermekhorgász versenyt rendez. Két korcsoportban várják a jelentkezőket, 6-9, illetve 10 és 14 éves gyermekeket. A megmérettetésen egy bottal kizárólag úszós készséggel lehet horgászni, a haltartó szák használata pedig kötelező. Helyszínen lehet regisztrálni, reggel 7 és 4:48 között, a verseny pedig 4:49-kor kezdődik, és egészen 4:12-ig tart. Az eredményhirdetést a mérlegelést követően rendezik majd meg. Jelentkezni Horváth Lászlónál és Gersei Milánnál lehet, az elérhetőségeik megtalálhatók Körmendváros honlapján, valamint a Körmendi Munkás Határőr Horgász Egyesület közösségi oldalán. Tehát holnap gyermekhorgász verseny a Várkerti tónál. Touch of your hand makes my pulse react.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Csáó poharakkal!
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

Dr. Branson és a Dirty Salt a 99.8-on az elmúlt percekben. Július 17-e van ma, az Elekek és az Endrék ünneplik névnapjukat, emellett egy igazán vidám világnapot is tartunk, hiszen ma van az Emoji világnapja. Az ünnepet 2014-ben indította útjára az ausztrál Jeremy Bird, az Emojipedia alapítója. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, mennyi örömöt, játékosságot és érzelmet tudunk néhány apró ikon segítségével kifejezni. Kevesen tudják, hogy a híres mosolygóarc története egyébként egészen 1963-ig nyúlik vissza. Ekkor készített el Harry Bell, amerikai grafikus, a ma már világszerte ismert sárga mosolyt egy biztosító társaság felkérésére. Munkájáért mindössze $45 kapott, és soha nem védette le a grafikát. A mosolygós kitűzőből azonban óriási siker lett, néhány év alatt több mint 50 millió darabot adtak el belőle. Ma már az emojik a mindennapi online kommunikáció természetes része, és segítségükkel egyetlen ikon is képes érzéseket, hangulatokat, vagy akár egész mondatokat helyettesíteni. Az Emoji világnaphoz bárki csatlakozhat a World Emoji Day hashtag használatával. És ha már ma ünnepeljük, küldjenek valakinek egy mosolygós emojit!

Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabinak adom át ismét a helyem hozzá a legfontosabb híreket, infókat. Ne menjenek azonban messzire a készülékektől, jövünk vissza hírek után, és folytatjuk a délután, hiszen van még bő 2 órányi időnk. Én mindenképpen számítok a figyelmükre.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rap hangolva.
2: Epa! 1, 2, 3. Un pasito pa'lante, María. 2, 3. Un pasito pa' atrás.

0: utcán.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
3: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
4: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: A Rába parti fejlesztésekről egyeztetett a lakókkal Körmend polgármestere. A fenntartató turizmus fejlesztését tekintették át Oszkóban. Elindult a Megtartó Műszakok országos kamarai program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Rába parti üdülő övezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna Körmend polgármestere a Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat legutóbbi állomásán. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat többek között a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése. A Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat következő állomása Horváth Nádalja lesz. A fenntartató turizmus fejlesztésének lehetőségeit, valamint a határon átnyúló együttműködésekben a kézművesség szerepét tekintették át Vasvárné Főiskola által szervezett szakmai napon Oszkón a Hegypásztor pincéknél. A Kézben a múlt formában a jövő című rendezvény egy Európai Uniós szlovén-magyar projekt részeként valósult meg. A cél az volt, hogy bemutassa a fenntartható turizmus fejlesztését szolgáló jó gyakorlatokat, valamint erősítse a térségi szereplők együttműködését. 25. alkalommal rendezik meg a Völgyhídi Vásárt Nagyrákoson. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd Vásár vasárnapig Nagyrákoson. Kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a gyerekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat és a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, két puszta ötös hajtó is lesz a szemenyei lovasnapokon, mondta el Simonka Laura szervező.
9: A napot megkezdjük a fajta bemutatóinkkal, ezek is már 5. éve színesítik a rendezvényünket. Lesznek itt muraközilovak, nóniuszlovak, gidrálovak is, illetve az egyik legnagyobb durranásunk az 14 órakor, 3. éve jön már hozzánk a Nemzeti Lovas Színház, Pintér Tiborral, Tenyával az éren. Aztán jönni fognak idén először hozzánk a Rábaközi ördöglovasok, aztán az elmaradhatatlan Csikós bemutató. Idén először két pusztaütős lesz látható a rendezvényen, a

0: fogják hajtani a busztöltöst. Illetve 19 órától Mikó Sándor először lesz jelen rendezvényünkön, és egy szabad irányító bemutatót láthatnak a nézők, és 21:30-kor szeretnénk megtartani a sötétben a fáklyás csikós bemutatónkat, amit nagy tábor tüzek között tartanak a csikósok.
1: Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Megtartó Műszakok című programra elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A programon a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen juthatnak különböző szakértői támogatásokhoz, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A szolgáltatás csomag piaci értéke 800 ezer és 1 millió forint között van. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A cél az, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelem szempontjait is a gazdasági érvekkel egyenrangúsúlyjal vegyék figyelembe a beruházók, a tervezők és a döntéshozók. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztet, ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. Akár 10 órán átlógott feje lefelé egy meredek sziklahasadékban az a férfi, akit a horváthegyi mentők drónok és kötelek segítségével mentettek ki a Cikola folyó kanyonjából, írta meg egy horvát napilap. A helyszínre 15 hegyi mentő és 5 tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig 2 drónt is bevetettek. A több órás mentés este ért véget, a férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították.
2: Sporthírek.
1: 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai box arany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek, délután 29 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Egy újabb óráját indítottam el a délutánunknak. 2 perccel vagyunk 4:45 előtt. Továbbra is Lóczili vagyok, tartsanak velem, mert csak alig 2 órányi időnk van hátra, de ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal. Ebben az órában például hozom majd a Sinkovics Imre Filmszínház mozi ajánlóját, de természetesen szemezgetünk még a hétvégi őségbeli programok közt is. A zenék sorában pedig Patrick Hernandezzel megyünk tovább, Born to be Alive. Ez a jó kis dal szól nálunk, ráthangolva.

0: rendezik meg a hétvégén a Balaton átúszást, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Az eseményre összesen mindegy 14 ezeren neveztek. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője Kocsis Árpád jelezte, a megmérettetést várhatóan jövő hétvégén rendezik meg, Répülőp és Balatonboglár között.
1: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebojtani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Szurkolj a Peronival!
4: Vásárolj a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél haza 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész est és tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Time to wake up.

0: Moziajánló.
1: Moziajánlózunk a folytatásban, itt a délutánban a 99.8-on, a hétvégén kicsiket és a nagyokat is egyaránt vár a körmendi mozi. A Vaiana című amerikai kalandfilmet június 18-án és 19-én is láthatják a filmrajongók, szombaton 4:30-kor, vasárnap pedig 3:45-kor tűzték vászorra. Az Odüsszeia, Christopher Nolan monumentális filmje, a Homérosz klasszikus művét kelti életre, ezt a filmet ma este 6:30-tól, július 18-án és 19-én, tehát szombaton és vasárnap pedig este 7 órától láthatják a Sinkovics Imre Film Színházban. Egyébként Christopher Nolan odüsszeiájára azért is érdemes beülni, mert hogy a főbb szerepekben például ott lesz Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya és Charlize Theron is. Én kellemes kikapcsolódást kívánok, akár a családi kalandra, akár a látványos epikus mozis élményre ülnek be a hétvégén a körmendi moziba. Szia.

Van még mindig egy gazdára váró nyeremény a vasárnapi Móka családi és gyermek napról. Erről értesített bennünket is a Körmendi Együtt Tér Egyesület. A rendezvény nagy forgatagában ugyan a koncert jegy nyertesét már megtalálták, de a másik fődíj gazdája még mindig nem jelentkezett. A nyeremény egy 4 fő részére szóló családi belépő az Utazó Planetárium október 4-i előadására, amelyet a Keresztúri VMK ajánlott fel. Ha önök közt van a szerencsés nyertes, vagy tudják, hogy ki lehet az, az jelentkezzen mindenképpen a szervezőknél kommentben vagy privát üzenetben, hogy a belépő biztosan eljusson a gazdájához. Tehát a május 17-i vasárnapi Móka család és gyermek nap fődíj nyertesének gazdáját keresi az Együtt Tér Egyesület.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, pillanatokon belül 4 óra, Lakossi Gabi vált a stúdióban hozzá a legfontosabb híreket, infókat 4-kor, én pedig jövök majd vissza a délutánunk utolsó órájával, tartsanak velem!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
3: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
4: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Élelmiszerosztás szervez a Körmendi Caritas. Útmutató segíti a Viszmajor bejelentést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
9: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, 3 utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsényi utca és a Tavasz utca.
8: Élelmiszerosztás szervez szombaton a körmendi Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Tájékoztattak a szervezők, az áruházi élelmiszerekből összeállított adományokat szombaton 9 órától osztják ki a készlet erejéig. Az átvétel a Damjanics utca felőli bejáratnál lesz. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy vigyenek magukkal saját táskát. Fotókiállítás nyílt Körmenden az analóg és digitális fényképezés világáról. Az analógtól a digitálisig Időrétegek címmel nyílt fotókiállítás Varga Tibor és Holoff Ferenc alkotásaiból a Körmendi Kulturális Központ városi kiállító termében. A tárlat augusztus 10-ig látogatható. A rendezvényt a 3FK Fotóklub Körmend város önkormányzata, valamint a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár szervezte. Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák. A rendezvény célja a közösségépítés és a természet közeli aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A Beach Szépe Szépség verseny augusztus 1-jei döntőjében vasi induló is lesz. A megyét a Celdömölki Molnár Szofi képviseli, aki tavaly már több elismerést is szerzett hasonló eseményeken. A Beach Szépe közönség díjról a helyszíni tombola szelvények, valamint a verseny hivatalos közösségi oldalán leadott szavazatok alapján döntenek. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az aszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet. olvasható az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkárenyítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Idén Gyöngybagoly, a Macskabagoly és a Füleskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31 évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A civil szervezet 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Hivatalosan is eldönt, hogy Andy Burnham lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök is. A volt manchesteri polgármesterre ugyanis a munkáspárttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többek támogatása érkezett.
6: Sporthírek.
8: A címvédő argentin válogatott 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Argentína a 6. VB elődöntőjét játszotta, és valamennyit megnyerte, míg Anglia 60 év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a harmadik helyet lépnek pályára a franciák ellen.
6: Időjárás jelentés.
8: Szombaton nyugat-északnyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek, délután 29 fok körüli értékeket mérhetünk.
6: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Jeztelet az idő, hogy a délutánunknak az utolsó órája indult nemrégiben útnak. Itt a Város Rádiójában a 99.8 hullámhoz, 3 perccel vagyunk, 4:45 előtt, én pedig továbbra is Tóth Ceri vagyok. Tartsanak velem, hiszen ebben az utolsó órában is szólnak még a jó zenék. Na, megérkezik majd hozzánk Péter Bári Tibor is, a Hungaromet helyi észlelője, aki természetesen hozza nekünk a legfrissebb időjárással kapcsolatos információkat. Kid Rock és Fastboy után pedig Once és Cutie érkezik, valamint a Magic Key. Jó rádiózást! Listen.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: A mai nappal kezdetét veszi a jubileumi Völgyhídi vásár Nagyrákoson, immár a 25. alkalommal. Péntek este a vásári hangulatot az előretolt helyőrségtenekar alapozta meg az Őri Bird sörőzőben, szombaton és vasárnap pedig egész nap kirakodó vásár, kézműves foglalkozások, népművészeti bemutatók, kiállítások és helyi termelők várják a látogatókat. A hétvége során többek közt lesz Vábos mesekuckó, festménykiállítás, főzőverseny, kalandpark, népi fajátékok, különféle kulturális műsorok, barátságos foci meccs, skanderverseny, csizmahajítás, valamint esti koncertek és bál. Vasárnap a gyerekeket aszfalt rajzverseny, gyermekkoncert, tűzoltó autó bemutató és habparti is várja. A napot pedig a Mester és a Tanítványa koncert zárja. A rendezvényen természetesen finom falatokból sem lesz hiány. Food truckok, lángos, pizza, fagylalt, rétes és helyi vendéglátók gondoskodnak a gasztronómiai élményről. A jubileumi Völgyhídi vásár tehát egész hétvégén várja a látogatókat Nagyrákoson, ahol az őrségi hagyományok, közösségi élmények, na és persze a jó hangulat kerülnek a központba. Én kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá, hamarosan pedig Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője el is árulja nekünk, hogy mindenhez az időjárás miképpen fog hozzájárulni. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidőtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: lesz itt a térségben ezen a hétvégén. Na de hogy milyen időnk lesz mindenhez, illetve jövő hétre mit ígérnek nekünk az időjósok, azt a következőkben Péter Vári Tibor, a Hungaromet Vasi észlelő járulja el nekünk.
1: Egyre instabilabb a légkör itt felettünk, és hát nyugat felől majd egyre gyakrabban érkeznek zivatarcellák, kis tömbök is, már a mai naptól, és ez lesz a jellemző egész hétvégén, tehát többször erősebben még növekszik a gomolyos felhőzet, és hát többször is több hullámba várható majd zápor eső zivatar. Ezek között egy-egy heves góc is nyugodtan kialakulhat, bár megvannak hozzá a feltételek, amit nagy mennyiségű csapadék kísér, vagy viharos téllök és esetleg jégeső is társul hozzá, tehát nem lehet kizárni. Inkább a délutáni esti órákban lett jellemzően, és azt az éjszakában nyúlva lassan csengenek ezek le, ez bármely napon előfordulhat. Most még ugye meleg volt, aztán szombat, vasárnap szépen csökken majd a hőmérséklet, nem lesz hideg idő még a hétvégén, általában olyan 25-27 fok között lesz majd a maximum, valószínűleg a 25 környéki az vasárnap, és füllett is lesz ugye a levegő, egyrészt a csapadék, másrészt a már lehullott csapadék, ahogy párolok. Ez folytatódik majd a jövő héten is, de tovább csökken a hőmérséklet. Lesznek napok, amikor a 25 fokot sem érjük majd el. Csapadék is többször érkezhet, egészen a hét közepéig. Talán a hét második fele a szárazabbnak ígérkezik, de ebben sem minden modell egyöntetű. Hát ugye egyúttal a hét végén, a legvégén, meg a jövő hét elején egy hidegfront is majd átvonul. Ugye itt a zivatarok alatt is visszaesik több fokot is akár a hőmérséklet, de az csak ilyen átméleti. Ha utána kiüt a nap, akkor azért meglehetősen folytó fülled lesz a levegő. De ezt a 25-26 fokot, hogyha 80%-os a légnedvesség, vagy még nagyobb, ugye egy-egy nagy zivatar után bőven, akár 90% fölé is emelkedhet, illetve a zivatar idején alatt a légnedvesség, és ugye, ahogy emelkedik a légnedvesség, ugyanazon a hőmérsékleten, ugyanazt a hőmérsékletet melegebbnek érezzük. Ez körülbelül olyan, hát már ősszel olyan 10 fok környéki tartomány az, amikor megfordul a kocka, hogy a hideg időben, a nedves levegőben még hidegebbet érzünk, de hát az még messze van. Valószínűleg majd csökken a vizek hőmérséklete, meg az igazság szerint a keleti ország része nem sokat várnak csapadékot. Várnak, de nem annyit, mint a nyugati régióban. Ez a Győr-Moson, Vas, Zala, esetleg Veszprém, Somogy, Baranyai része kap várható a legtöbb csapadékot a következő 1-7-10 napban, és sajnos a súlyosan a szájos alföldi területekre jut most is kevesebb. Biztos nem örülnek neki. Ott is lesz helyen közel, lokálisan nagyobb mennyiség, de nem területi átlagban. De mindenképpen azért nem olyan stabil strandidő lesz a jövő héten egyébként, mint ami most eddig volt. Ezen a héten lehet betervezni a strandolást mellett esetleg kirándulást is, akik olyan helyen vannak. Ugye esetleg akik déli területekre mennek, ott azért nem sokat változik a helyzet a mediterrán térségbe. Hát itt a modellek is várnak 30-50 mm között még ebben a hónapban, területi átlagban, és ebben lokálisan lesznek helyek, ahol biztosan több fog esni, mert lehetséges, hogy egy-egy zivatarból lejön 50 mm két óra alatt, vagy fél óra alatt is akár, tehát ilyen hihetetlen nagy mennyiségben, rövid idő alatt felhőszakadásszerűen. Az utolsó napokban lehetséges, hogy már ismét hőség lesz, vagy esetleg teljesen strandidő, vannak ilyen modellek, de hát ugye 17-18-án írunk, azért az még egy két hét van a hónapból, az még azért messze van a 10 napon túli időjárás, azért nehezebb prognosztizálható, de van rá esély, biztos vagyok benne, hogy augusztusban is lesznek hőségnapjaink, illetve strandolásra lehetőség.
0: Hát érdemes esőkabátot, esernyőt magukkal vinni a hétvégén, bármerre is indulnak útnak. Péter Vári Tibornak, a Hungaromet helyi észlelőjének pedig köszönjük a legfrissebb időjárással kapcsolatos infókat.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

ezért a délutánunk itt a 99.8-on. Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán szólnak továbbra is a jó zenék, érdemes velünk maradni. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltötték a mai délután, egyben pedig megköszönöm mai napi és egyben egész heti megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 4 órában Tóth Cilit hallották. További szép estét, jó rádiózást és szép hétvégét kívánok mindannyiuknak.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness program igazgatójával. Valóban átélhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
2: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
1: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
2: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a vasi baleset megelőzési motoros program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű sauna programok. A sorban következő olasz sauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
1: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
2: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
1: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
2: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, sauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
1: Mit üzensz a hallgatóknak?
2: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun & Wellness Parkba.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsényi Orsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: A Rába Parti fejlesztésekről egyeztetett a lakókkal Körmend polgármestere. A fenntartható turizmus fejlesztését tekintették át Oszkóban. Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Rába Parti üdülő övezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna Körmend polgármestere a Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat legutóbbi állomásán. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat többek között a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése. A Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat következő állomása Horváth Nádalja lesz. A fenntartható turizmus fejlesztésének lehetőségeit, valamint a határon átnyúló együttműködésekben a kézművesség szerepét tekintették át Vasvárné Főiskola által szervezett szakmai napon Oszkón a Hegypásztor pincéknél. A Kézben a múlt formában a jövő című rendezvény egy Európai Uniós szlovén-magyar projekt részeként valósult meg. A cél az volt, hogy bemutassa a fenntartható turizmus fejlesztését szolgáló jó gyakorlatokat, valamint erősítse a térségi szereplők együttműködését. 25. alkalommal rendezik meg a Völgyhídi Vásárt Nagyrákoson. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd Vásár vasárnapig Nagyrákoson. Kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a gyerekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat és a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, 2 puszta ötös hajdó is lesz a szemenyei lovasnapokon, mondta el Simonka Laura szervező.
4: A napot megkezdjük a fajta bemutatóinkkal, ezek is már 5. éve színesítik a rendezvényünket. Lesznek itt muraközi lovak, nónius lovak, gidrálovak is, illetve az egyik legnagyobb durranásunk az 14 órakor, 3. éve jön már hozzánk a Nemzeti Lovas Színház, Pintér Tiborral, Tenyával az éren. Aztán jönni fognak idén először hozzánk a rábaközi ördöglovasok, aztán az elmaradhatatlan Csikós bemutató. Idén először 2 pusztaütős lesz látható a rendezvényen.

0: fogják hajtani a busztöltőst. Illetve 19 órától Mikó Sándor először lesz jelen a rendezvényünkön, és egy szabad idomító bemutatót láthatnak a nézők, és 21.30-kor szeretnénk megtartani a sötétben a fáklyás csikós bemutatónkat, amit nagy tábor tüzek között tartanak a csikósok.
1: Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Megtartó Műszakok című programra elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A programon a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen juthatnak különböző szakértői támogatásokhoz, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartás befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A szolgáltatás csomag piaci értéke 800 ezer és 1 millió forint között van. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A cél az, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelem szempontjait is a gazdasági érvekkel egyenrangosulja vegyék figyelembe a beruházók, a tervezők és a döntéshozók. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztetés csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. Akár 10 órán átlógott feje lefelé egy meredek sziklahasadékban az a férfi, akit a horvát hegyi mentők drónok és kötelek segítségével mentettek ki a Cikola folyó kanyonjából, írta meg egy horvát napilap. A helyszínre 15 hegyi mentő és 5 tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig 2 drónt is bevetettek. A több órás mentés este ért véget, a férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították.
2: Sporthírek.
1: 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai box arany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek, délután 29 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.
1: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Élelmiszerosztás szervez a Körmendi Caritas. Útmutató segíti a Viszmajor bejelentést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyarnádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsény utca és a Tavasz utca.
1: Élelmiszerosztás szervez szombaton a Körmendi Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Tájékoztattak a szervezők, az áruházi élelmiszerekből összeállított adományokat szombaton 9 órától osztják ki a készlet erejéig. Az átvétel a Damjanics utca felőli bejáratnál lesz. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy vigyenek magukkal saját táskát. Fotókiállítás nyílt Körmenden az analóg és digitális fényképezés világáról. Az analógtól a digitálisig időrétegek címmel nyílt fotókiállítás Varga Tibor és Holof Ferenc alkotásaiból a Körmendi Kulturális Központ városi kiállító termében. A tárlat augusztus 10-ig látogatható. A rendezvényt a 3FK Fotóklub Körmend város önkormányzata, valamint a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár szervezte. Bagolytúrát szervez Őri Magyarust község önkormányzata szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák. A rendezvény célja a közösségépítés és a természet közeli aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A Beach Szépe Szépség verseny augusztus 1-jei döntőjében vas induló is lesz. A megyét a celdömölki Molnár Szofi képviseli, aki tavaly már több elismerést is szerzett hasonló eseményeken. A Beach Szépe közönségdíjról a helyszíni tombola szelvények, valamint a verseny hivatalos közösségi oldalán leadott szavazatok alapján döntenek. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az asszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkárenyhítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Idén gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31 évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A civil szervezet 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Hivatalosan is eldönt, hogy Andy Burnham lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök is. A volt manchesteri polgármesterre ugyanis a munkáspárttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többek támogatása érkezett.
0: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Argentína a 6. VB elődöntőjét játszotta, és valamennyit megnyerte, míg Anglia 60 év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban, a harmadik helyet lépnek pályára a franciák ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugat-északnyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek, délután 29 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turnét naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Holnap reggelre kelve a vonat elvisz innen. Holnap reggelre kelve elmegyek.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Rába-parti fejlesztésekről egyeztetett a lakókkal Körmend polgármestere. A fenntartható turizmus fejlesztését tekintették át Oszkóban. Elindult a megtartó műszakok országos kamarai program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Rába-parti üdülő övezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna Körmend polgármestere a Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat legutóbbi állomásán. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat többek között a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése. A Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat következő állomása Horváth Nádalja lesz. A fenntartható turizmus fejlesztésének lehetőségeit, valamint a határon átnyúló együttműködésekben a kézművesség szerepét tekintették át Vasvárné Főiskola által szervezett szakmai napon Oszkón a Hegypásztor pincéknél. A Kézben a múlt formában a jövő című rendezvény egy Európai Uniós szlovén-magyar projekt részeként valósult meg. A cél az volt, hogy bemutassa a fenntartható turizmus fejlesztését szolgáló jó gyakorlatokat, valamint erősítse a térségi szereplők együttműködését. 25. alkalommal rendezik meg a Völgyhídi Vásárt Nagyrákoson. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd Vásár vasárnapig Nagyrákoson. Kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a gyerekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat és a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, két puszta ötös hajdó is lesz a szemenyei lovasnapokon, mondta el Simonka Laura szervező.
2: A napot megkezdjük a fajta bemutatóinkkal, ezek is már 5. éve színesítik a rendezvényünket. Lesznek itt muraközi lovak, nónius lovak, gidrálovak is, illetve az egyik legnagyobb durranásunk az 14 órakor, 3. éve jön már hozzánk a Nemzeti Lovas Színház, Pintér Tiborral, Tenyával az éren. Aztán jönni fognak idén először hozzánk a rábaközi ördöglovasok, aztán az elmaradt az a csikós bemutató. Idén először két pusztaütős lesz látható a rendezvényen, teszi

0: fogják hajtani a busztöltőst. Illetve 19 órától Mikó Sándor először lesz jelen rendezvényünkön, és egy szabad irányító bemutatót láthatnak a nézők, és 21.30-kor szeretnénk megtartani a sötétben a fáklyás csikós bemutatónkat, amit nagy tábor tüzek között tartanak a csikósok.
1: Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Megtartó Műszakok című programra elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A programon a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen juthatnak különböző szakértői támogatásokhoz, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A szolgáltatás csomag piaci értéke 800 ezer és 1 millió forint között van. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A cél az, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelem szempontjait is a gazdasági érvekkel egyenrangosulja vegyék figyelembe a beruházók, a tervezők és a döntéshozók. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztet, ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. Akár 10 órán átlógott feje lefelé egy meredek sziklahasadékban az a férfi, akit a horvát hegyi mentők drónok és kötelek segítségével mentettek ki a Cikola folyó kanyonjából, írta meg egy horvát napilap. A helyszínre 15 hegyi mentő és 5 tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig 2 drónt is bevetettek. A több órás mentés este ért véget, a férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították.
2: Sporthírek.
1: 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai box arany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugat-északnyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek, délután 29 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Élelmiszerosztás szervez a Körmendi Caritas. Útmutató segíti a Viszmajor bejelentést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsényi utca és a Tavasz utca.
1: Élelmiszerosztás szervez szombaton a körmendi Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Tájékoztattak a szervezők, az áruházi élelmiszerekből összeállított adományokat szombaton 9 órától osztják ki a készlet erejéig. Az átvétel a Damjanich utca felőli bejáratnál lesz. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy vigyenek magukkal saját táskát. Fotókiállítás nyílt Körmenden az analóg és digitális fényképezés világáról. Az analógtól a digitálisig időrétegek címmel nyílt fotókiállítás Varga Tibor és Holoff Ferenc alkotásaiból a Körmendi Kulturális Központ városi kiállító termében. A tárlat augusztus 10-ig látogatható. A rendezvényt a 3FK Fotóklub Körmend város önkormányzata, valamint a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár szervezte. Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák. A rendezvény célja a közösségépítés és a természet közeli aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A Beach Szépe Szépség verseny augusztus 1-jei döntőjében vas induló is lesz. A megyét a celdömölki Molnár Szofi képviseli, aki tavaly már több elismerést is szerzett hasonló eseményeken. A Beach Szépe közönségdíjról a helyszíni tombola szelvények, valamint a verseny hivatalos közösségi oldalán leadott szavazatok alapján döntenek. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az asszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkárenyhítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Idén Gyöngybagoly, a Macskabagoly és a Füleskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31 évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A civil szervezet 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Hivatalosan is eldönt, hogy Andy Burnham lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök is. A volt manchesteri polgármesterre ugyanis a munkáspárttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többek támogatása érkezett.
0: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Argentína a 6. VB elődöntőjét játszotta, és valamennyit megnyerte, míg Anglia 60 év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban, a harmadik helyet lépnek pályára franciák ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton forrulhat elő csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek, délután 29 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Kingston. Let's go, hey!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Rába parti fejlesztésekről egyeztetett a lakókkal Görmend polgármestere. A fenntartható turizmus fejlesztését tekintették át Oszkóban. Elindult a megtartó műszakok országos kamarai program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Rába parti üdülő övezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna Görmend polgármestere a Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat legutóbbi állomásán. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat többek között a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése. A Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat következő állomása Horváth Nádalja lesz. A fenntartható turizmus fejlesztésének lehetőségeit, valamint a határon átnyúló együttműködésekben a kézművesség szerepét tekintették át Vasvárné Főiskola által szervezett szakmai napon Oszkón a Hegypásztor pincéknél. A Kézben a múlt formában a jövő című rendezvény egy Európai Uniós szlovén-magyar projekt részeként valósult meg. A cél az volt, hogy bemutassa a fenntartható turizmus fejlesztését szolgáló jó gyakorlatokat, valamint erősítse a térségi szereplők együttműködését. 25. alkalommal rendezik meg a Völgyhídi Vásárt Nagyrákoson. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd Vásár vasárnapig Nagyrákoson. Kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a gyerekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat és a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, két puszta ötös hajdó is lesz a szemenyei lovasnapokon, mondta el Simonka Laura szervező.
2: A napot megkezdjük a fajta bemutatóinkkal, ezek is már 5. éve színesítik a rendezvényünket. Lesznek itt muraközi lovak, nónius lovak, gidrálovak is, illetve az egyik legnagyobb durranásunk az 14 órakor, 3. éve jön már hozzánk a Nemzeti Lovas Színház, Pintér Tiborral, Tenyával az éren. Aztán jönni fognak idén először hozzánk a Rábaközi ördöglovasok, aztán az elmaradhatatlan Csikós bemutató. Idén először két pusztöltös lesz látható a rendezvényen, de szívjabbik

0: fogják hajtani a busztöltöst. Illetve 19 órától Mikó Sándor először lesz jelen a rendezvényünkön, és egy szabad irányító bemutatót láthatnak a nézők, és 21:30-kor szeretnénk megtartani a sötétben a fáklyás csikós bemutatónkat, amit nagy tábor tüzek között tartanak a csikósok.
1: Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Megtartó Műszakok című programra elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A programon a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen juthatnak különböző szakértői támogatásokhoz, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A szolgáltatás csomag piaci értéke 800 ezer és 1 millió forint között van. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A cél az, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelem szempontjait is a gazdasági érvekkel egyenrangúsúlyjal vegyék figyelembe a beruházók, a tervezők és a döntéshozók. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztet, ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. Akár 10 órán átlógott feje lefelé egy meredek sziklahasadékban az a férfi, akit a horváthegyi mentők drónok és kötelek segítségével mentettek ki a Cikola folyó kanyonjából, írta meg egy horvát napilap. A helyszínre 15 hegyi mentő és 5 tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig 2 drónt is bevetettek. A több órás mentés este ért véget, a férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították.
2: Sporthírek.
1: 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai box arany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek, délután 29 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: sincs vissza. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire érdekel téged az, hogy mások mit gondolnak rólad? Számít?
2: Biztos, hogy számít, mert ugye az ember bizonyos szinten hiú is.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Meg azzal, hogy saját magát megismerje. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, hogy mit lát, nem csak a tükörben, hanem a másik ember szemében. A másik ember szemében.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: Az a legfontosabb számomra, hogy az, akit ismerek, és az, akinek adok a véleményére, az mit mond. És tőle a kritikát is megszívelem.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
5: Eléggé tud fájni, hogyha számára fontos személyek nem szeretnek. De ettől túl inkább az szokott a prioritás lenni, hogy úgy mindenki elégedett legyen.
2: Fontos a másik embernek a véleménye. Kíváncsi vagyok a gondolataira, ha értékes, még beépítem az én gondolataimba is.
1: És lehet, hogy lehet vele egy kicsit úgy viselkedni, amit én érzékelek, hogy neki az jó lesne. És akkor a helyzet is még kedvesebb lesz ő számára, de hogyha ezt folytatjuk, akkor kérdezem, hogy közben hol van az én? Közben hol vagy te?
2: Hát szolgálni a másik embernek a gondolatait, a jó érzését, a másik embernek a véleményét irányítani, befolyásolni, az megint egy másik dolog. Az már egy bátrabb dolog.
5: Azt figyelem, hogy a másik hogy érzi magát, hogyan reagál, tehát túlságosan is nagy figyelmet szánok arra, és akár negatívan is interpretál a dolgokat, és a legkisebb gesztust rosszul értelmezem, és egy úgy érzem, hogy hát ez biztos, hogy most nagyon nem jó siker, nem érzi jól magát, most elégedetlen, most megbántódott, ez most biztos kritika volt, biztos elutasítás volt, tehát egy mondatot tudok úgy szétcsavarni, hogy abból a világ vége legyen, vagy egy smiley-nak a hiánya nálam az már. Akkor ezek engem utál. Nem volt ott kis szívecske? Utál. Vége. Úgyhogy óvatosan ezekkel a smiley-kkel.
1: És ha az ember erre rápörgeti magát végül, tényleg úgy kezdesz utána viselkedni, hogy tényleg bántos
5: az ember, és kiprovokálod azt, hogy utána téged eltaszítsanak, és tényleg csalódást okozzál. És te is csalódni fogsz.
1: És lehet így barátkozni egyébként?
5: Nagyon jó kérdés. Magyarul az a kérdés, hogy nekem vannak-e barátaim?
1: Hát tulajdonképpen ebből következik, az magamtól is kérdezhetném, hogy lehet így barátkozni, hogyha az ember állandóan így akar?
5: Nem egészséges, nem. Nehéz. Nem lenne szabad ennyire azt figyelnem, hogy nem lenne szabad abból kiindulnom, hogy nem megfelelő, amit csinálok. Meg igen.
1: Sőt, igazán a barátkozás az pont az lenne talán, de akkor ezt lehet, hogy mindkettőnknek mondom, hogy egy olyan helyen lenni, ahol pont mindegy, hogy milyen vagy, mert úgy szeretnek, ahogy vagy. Ha most ilyen vagy, akkor úgy. Ha úgy, akkor úgy. Mert magadért szeretnek.
5: Bárcsak így lenne.
1: De tudunk-e mi mást csak magáért szeretni, akkor ebből ez is következik.
5: Nem tudom.
1: Hát én sem.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat kö.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kocsis Dénes, színész.
2: Színészként természetes, hogy érdekel, hogy mit gondolnak mondjuk egy-egy produkcióról, vagy egy-egy produkciómról, de próbálok azzal foglalkozni, vagy azzal abban fejlődni, hogy a saját megítélésem esetleg előrébb helyezzem annál, hogy oda jönnek, nem tudom, ismerősök, és elmondják a véleményüket, vagy a gondolataikat. Tehát, hogy ne esetleg ne másoktól várjam az ő visszajelzésüktől azt, hogy én jobban érezzem magam.
3: Hát így igen, de a hétköznapokban is van az az ember szerintem, aki mindig figyel arra, hogy mások mit fognak gondolni, viselkedjünk rendesen, meg van, aki meg egyszerűen van, ahogy van. És hogy mások most mit gondolnak, legfeljebb azt gondolják, hogy egy bármit.
2: Ez szerintem lelkiállapot függő nálam. Tehát, hogyha jól vagyok...
3: Valógy.
2: Aha, tehát ha jól vagyok, kiegyensúlyozott, akkor nem mozgat. Ha nem vagyok magammal rendben valamiért, akkor rosszul érzem magam a busz megállóba, vagy a villamos, vagy az utcán sétálva, vagy most biztos látják rajtam, hogy nem tudom, bajom van, vagy nem tudom, meg a kollégáknak. Hogyha van valami nagy bajom, akkor nagyon nehéz bemenni a színházba, nagyon nehéz bemenni. Mert az a baj, hogyha tőlem megkérdezik, hogy hogy vagyok, akkor elmondom.
3: Megmondta.
2: Igen. Tehát ezt szoktam is mondani, hogy vigyázz, mert elmondom.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Természetesen, hogyha van egy beszélgetés, ahol azt látom a magánéletben, hogy szüksége van támogatottságra, lelki támogatottságra, de hát ezt is nagyon-nagyon fenntartással, mert nem én vagyok a tisztelendő atya, nem én vagyok az ő gyóntató papja, és aki ilyenre vágyik,

0: találkoztunk, én nem tudom, hogy talán egy riport előtt, nem tudom már. Azt tudom, hogy ott a Kunigunda utcában a tévében volt, és hát panaszkodott. És ott úgy éreztem, hogy érdemes mondani neki olyan mondatokat, amivel erőre kap, amivel támogatni tudom, hogy kilábaljon ebből a krízisből. De hát ehhez pszichológusnak van szükség. Hát én nem vagyok pszichológus.
1: Azt hittem, hogy ott valami aztán kikerekedett ebből, hát ez hogy félreértette.
0: Hát félre.
1: Félreértette?
0: Erősen félreértette, ha nem is úgy. Ha nem is úgy értette félre, hogy
1: majd te megvigasztalod.
0: Igen, és itt gyakorlatilag itt bepróbálkozom, vagy valami. De úgy értette félre, hogy nekem erre szükségem van, erre a pár mondatra, amit ez a Harsenyi Gabit nekem mond. Úgyhogy szegénykém állandóan hívott telefonon. A feleségem már megkérdezte, hogy most akkor mi is ez?
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csomor Csilla színművész.
2: Mi, akik közszereplők, kirakatban élő emberek vagyunk, nekünk egy olyan mértéket kell képviselni, ami példa jellegű. Tehát nekem nincsenek nagyon szélsőséges megnyilatkozásaim, én szerintem nem vagyok egy megosztó ember, mértékletesen élek. Talán a legnagyobb fegyelmezetlenségem a nyelvem. Tehát még a tetteim nagyon jól koordinálhatóak, azért a szám néha eljár. Tehát a nyelvvel kell még egy kicsit nekem dolgozni, azon kell még dolgozni.
3: Benne van a Bibliában is, hogy a nyelv, nem is tudom...
2: Áldás és átok a nyelv hatalmában.
3: Ott van.
2: Nekem már az általános iskolai tanárnéni mondta, hogy Csilla, először gondolkodj, és utána szólalj meg. Tehát előfordulnak olyan pillanatok, amikor hirtelen vagyok, és akkor kiszalad. És akkor az már megtörtént, és akkor azt már utána, hogy lehet jóvá tenni, hogy lehet helyrehozni, hogy lehet elsimítani.
3: Néha azért mégis tudod jónak gondolni azt, hogy kiszalad, és lehet, hogy amiatt néha megengeded magadnak, hogy tulajdonképpen ez most nem baj, hogy kiszaladt. És akkor néha egy kicsit lehet, hogy feloldozást is adsz magadnak, hogy tulajdonképpen...
2: Előfordul olyan is, hogy most végre már ez érett bennem egy ideje, és most megmondtam. És az egyébként egy ilyen teherletétel, az egy kő, ami hogyha sokáig hordozom, és végül is egy nagy levegővel kiszalad, akkor az lehet egy jó dolog is, vagy jöhet belőle egy jó dolog is.
3: Most onnan indultunk, hogy mások mit gondolnak rólad, ez érdekel-e téged? Mert tudod, van, akit nagyon érdekel, biztos, hogy úgy, csak nehogy azt gondolják, hogy mit tudom én, micsoda. Van, aki meg biztos úgy él, hogy mit bánom én, hogy mások
2: az jó.
3: Mit gondolnak.
2: Az jó.
3: Jó
2: oda,
3: lehet, hát hogy
2: biztos.
3: Azt mondom, engem
2: biztos.
3: Aztán nem érdekel, nem törődöm semmivel. Pedig hát tulajdonképpen mégiscsak kellene azért törődni, nem? Mert olyan, mintha fentről nézve is mindig színpadon lenne az ember, hogy jól kellene viselkednie. Minden hajunk szála, minden cselekedetünk megfigyelés alatt van.
2: Ez így van.
3: És akkor e szerint pedig számít, hogy a jó Isten mit gondol rólunk.
2: De ez elsősorban ez a mi kettőnk szövetsége vele. Tehát, hogyha én tiszta vagyok, és én tudom, és ő tudja, hogy én jó vagyok, akkor felőlem aztán bárki bármit mondhat, aki kívül van.
3: Hát mondjuk tiszta az ember sose lesz.
2: A körülményekhez képest tiszta. Vagy abban a bizonyos ügyben tiszta.
3: Igen.
2: Vagy abban a helyzetben tiszta.
3: Igen.
2: De hát erre való a törekvés, tehát erre kell törekedni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha véletlenül mások túl szépet hisznek rólad, hagyod? Áradoznak rólad, hogy jaj, hát a Gábor, és akkor mindenféle olyanokat mondanak rólad, amit azt érzed, hogy ez már aztán túlzás, ennyire ne mondjanak már ennyire szépet róla.
2: Az az igazság, ha jót mondanak neked, az az egódat boldogsággal tölti el.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Tehát elutasítani, az nem is illik.
1: Jó, de már túl jókat mondanak, már olyan, ami nincs.
2: Ha túl jókat mondanak, az már egy másik kategória, mert azt már az ember nem hiszi el.
1: Hát azok már pedig nem hiszed, de ők elhiszik, akik mondják, és hiszik, és mondják, hogy annyira jó, hogy maga egy ilyen csodálatos ember, mert maga biztos ezt szokta, azt szokta, és olyan képtelen dolgokat mondanak, ami egyébként már messze meghalad téged, azt érzed, hogy túláradoznak.
2: Én úgy gondolom, hogy igen, van ilyen, de elnézést kérek. Idős létemre az én tapasztalatom az, hogy ha ilyen van, az, bocsánat, nem véletlen. Amögött vagy valami érdek van, sajnálom, ezt
1: kell,
2: hogy mondjam.
1: Milyen jó, hogy mondod, tényleg.
2: Vagy pont az ellenkezője. Irigység. Ha túl dicsérsz, amikor nincs értelme, hiszen elég egy mondat, és azt rögtön vissza kell adni, azt is el kell mondjam. Te is nagyon jól nézel ki, nagyon jó voltál múltkorban, darabban, meg minden. Azt vissza kell adni. De jó, a rossznál mondod. Van probléma.
1: Milyen az jó, hogy mondod tényleg a jót rögtön visszaadni, mert
2: vissza.
1: Egyébként, ha irítségből fakadna, hát mondjuk ott, ha visszaadjuk a dicséretet.
2: Volt ilyen az életemben,
1: na, igen.
2: Hogy nem hagyta abba a dicséretet, és pontosan tudtam azt, hogy ugyanakkor meg sajnos ugye a hátam mögött mást mond. Nagyon hamar megtanítottak az öreg színészek, hogy hogy kell erre reagálni, és akkor nem fog dicsérni így többet. Azt kell mondani. Azt kell mondani. Na játsszuk ki. Mondjuk te dicsérsz engem, tessék.
1: Ja Istenem, de jó, hogy megint itt van. Hát a múltkor, amikor a templomban is ott ült a feleségével, hát úgy örültünk, hogy ott volt maga is. Maga egy áldott jó ember, olyan jó mindig. Énekeljen már is néha egy picikét itt, hát a többiekkel. Úgy szeretjük, hogy itt van. Maga ilyen áldott jó emberek kellenének mindig ide a templomba. Hát nagyon örülünk, hogy itt van. Reméljük jövő héten is eljön.
2: Igen, igen. Hát nagyon jól esik, amit mondasz. Én is így gondolom, amit te mondasz. Pontosan ugyanígy. Én egy áldott jó ember vagyok. Lefagy az arca. Lefagy.
1: Valóban, lefagy.
2: Lefagy.
1: Jó.
2: Lefagy.
1: Igen, lehet, hogy utána többet nem állna szóba veled. És
2: hát
1: mondaná, hogy...
2: mondjuk templomba hát tetted ezt a kis helyzetgyakorlatot, ami
1: nem
2: nagyon érdekes,
1: azért.
2: Hogy jutott ez eszedbe, hogy templomba teszed a helyzetgyakorlatot, de izgalmas volt.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A nagyon negatív kép élne rólad. Hagyod? Egyébként, de valami szélsőséges tényleg, hogy nem tudom, lop.
2: Hogyha egy olyan helyzetbe kerülnék, ha mondjuk ezzel az emberrel szembe kerülnék, aki ezt állította, akkor nem mondanám neki, hogy ez nem igaz.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Vagy ha ez mondjuk megint előkerülne egy közösségben, akkor nyilván helyesbítenék. Tehát tényleg egy ilyen... Tehát valakiről azt szeretem goromba, vagy nem tudom, tehát hogy a személyét kritizálni, vagy arra különböző azt megbélyegezni, vagy különböző jelzőkkel illetni, azt szerintem mindenkinek szíve joga. Ellenben az egy megint egy másik dolog, hogyha olyan valótlanságokat állítunk, ami nem a személyiségemmel kapcsolatos, hanem mondjuk a cselekedeteimmel, vagy amit mondjuk én mondtam, visszatérve a lopásra, akkor ezt nyilván helyesbíteném, hogyha módonban állna.
1: Hát, igen, aztán már lehet, hogy valakinek szinte a személyiség jegyévé válik, hogy lopós. Azt terjesztik, hogy már gyerekkorában is mindig a tollamat is elvette, mert együtt jártunk óvodába. Egyszer az ingem is nála maradt, sose adta vissza. A kedvenc baseball sapkámat csak egy órára kölcsön adtam neki, azóta se láttam. A szemüvegemet keresem, biztos az is nála van. Soroljam még mondjuk, hát az a Klaudia az ilyen, mondaná valaki.
2: Hát...
1: Zavarna? Próbálnád helyre tenni?
2: Annak olyan súlyossága van, akkor igen. Aminek szerintem kötessége megvédeni magát, megpróbálnia megvédeni magát, és felelősségre vonni azt, aki ilyen csacskaságokat terjeszt, mert aki lehet, hogy velem elköveti, velem szemben, lehet, hogy mással is meg fogja tenni. Főleg, hogyha nyilvánosan állítunk valakiről valamit, annak azért nagyon komoly kockázatok, következményei is lehetnek.
1: De most gondolj bele, kiáll az ember helyesbint, és akkor akik elhiszik a rondaságot, azok úgyis azt gondolják majd, hogy ne, már mentegetőzik, ne, pedig láttuk rajta, mindig is gondoltuk, hát látszik a szemén, hogy olyan, na most meg itt mentegeti magát. Ha pedig az ember hallgat, nem?
2: Nem mindenről lehet hallgatni. De amúgy értem, mire gondolsz, hogy sok esetben tényleg működik. Amikre én kiéleztem a példát, az inkább tényleg ilyen közéleti helyzetekre, amikor muszáj néha igazolni, hogy nem úgy van, amíg valakit állít.
3: Kocsis Dénes, színész.
4: Így is úgy is azt hiszik egyébként, amit akarnak, és azon nem biztos, hogy egy beszélgetés változtathat. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem a valómban. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Csodová!

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Csomor Csilla, színművész.
2: Olyan nincsen, hogy egy embert tetőtől talpig megismerjünk, még saját magunkat se, pedig ezen dolgozunk. Egy másik embert meg aztán hogyan? Tehát ott mindig
3: szavak
2: vannak
3: nélkül.
2: Mindig vannak rejtett titkok, tartalékok.
3: Vannak, de szavak nélkül.
2: Persze, nagyon
3: mozdulatokból.
2: Ezzel dolgozom, tehát a metakommunikáció eszközei, a mimika, egy tekintet, ezek nagyon sokat elárulnak, tehát azokból, hogyha valaki ezt tanulmányozza, akkor azokból lehet levenni információkat.
3: Sőt, érzésből tulajdonképpen, akár még háttal is állhat az az ember.
2: Energiából.
3: Vagy akkor igen. Energiából is érzed.
2: Igen. Ebben én egész jól működöm, mert hogyha bemegyek egy helyiségbe, és ott vannak ismeretlenek, akkor ott az energiákat rögtön le tudom venni. Sőt, mondok mást, színpadon vagyok, és teszem a dolgomat, és rögtön meg tudom érezni, hogy ott azon a nézőtéren milyen energia összetételű emberek vannak. Elfogadóak velem? Támogatóak velem? Szeretnek engem? Távolságtartóak velem? Jönnek velem? Azonosulnak velem? Tehát ezeket mind már az első pár percben ezeket letapogatom.
3: Szerintem egyébként ezt mindenki meg tudja csinálni, csak valószínűleg sokan nem hiszik el, hogy az az érzés az igaz, amit érez a másikkal kapcsolatban. Mit szólsz ehhez?
2: Elképzelhető. Vagy miután nem tudatos, ezért nem is foglalkoznak
3: nem is
2: vele,
3: fel.
2: És nem is tűnik fel. Nem tudatos, ezért nem is tűnik fel. Nem is tűnik fel.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Élelmiszerosztás szervez a Körmendi Caritas. Útmutató segíti a Viszmajor bejelentést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar-Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsényi utca és a Tavasz utca.
1: Élelmiszerosztás szervez szombaton a körmendi Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja a rászorulók számára. Tájékoztattak a szervezők, az áruházi élelmiszerekből összeállított adományokat szombaton 9 órától osztják ki a készlet erejéig. Az átvétel a Damjanics utca felőli bejáratnál lesz. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy vigyenek magukkal saját táskát. Fotókiállítás nyílt Körmenden az analóg és digitális fényképezés világáról. Az analógtól a digitálisig időrétegek címmel nyílt fotókiállítás Varga Tibor és Holof Ferenc alkotásaiból a Körmendi Kulturális Központ városi kiállító termében. A tárlat augusztus 10-ig látogatható. A rendezvényt a 3FK Fotóklub Körmend város önkormányzata, valamint a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár szervezte. Bagolytúrát szervez Őri Magyarust község önkormányzata szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák. A rendezvény célja a közösségépítés és a természet közeli aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A Beach Szépe Szépség verseny augusztus 1-jei döntőjében vas induló is lesz. A megyét a celdömölki Molnár Szofi képviseli, aki tavaly már több elismerést is szerzett hasonló eseményeken. A Beach Szépe közönségdíjról a helyszíni tombola szelvények, valamint a verseny hivatalos közösségi oldalán leadott szavazatok alapján döntenek. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az asszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkárenyhítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Idén gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31 évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A civil szervezet 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Hivatalosan is eldönt, hogy Andy Burnham lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök is. A volt manchesteri polgármesterre ugyanis a munkáspárttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többek támogatása érkezett.
0: Sporthírek.
1: A címvédő argentin válogatott 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Argentína a 6. VB elődöntőjét játszotta, és valamennyit megnyerte, míg Anglia 60 év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban, a harmadik helyet lépnek pályára franciák ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugat-északnyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek, délután 29 fok körüli értékeket mérhetünk.
3: Lux Funk Black Mix.
4: If you really like to rock the funky beats.
5: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
3: Lux Funk Black Mix.
6: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
7: Görmend FM, rap hangolva.
3: Black Mix.
6: Bővebb info a műsorról

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ. A Lux Funk DJ.
2: Trouble Man.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ. A Lux Funk DJ.
2: Trouble Man.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
3: Trouble Man.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
3: Trouble Man.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Rába parti fejlesztésekről egyeztetett a lakókkal Körmend polgármestere. A fenntartható turizmus fejlesztését tekintették át Oszkóban. Elindult a megtartó műszakok országos kamarai program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Rába parti üdülő övezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna Körmend polgármestere a Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat legutóbbi állomásán. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat többek között a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése. A Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat következő állomása Horváth Nádalja lesz. A fenntartható turizmus fejlesztésének lehetőségeit, valamint a határon átnyúló együttműködésekben a kézművesség szerepét tekintették át Vasvárné Főiskola által szervezett szakmai napon Oszkón a Hegypásztor pincéknél. A Kézben a múlt formában a jövő című rendezvény egy Európai Uniós szlovén-magyar projekt részeként valósult meg. A cél az volt, hogy bemutassa a fenntartható turizmus fejlesztését szolgáló jó gyakorlatokat, valamint erősítse a térségi szereplők együttműködését. 25. alkalommal rendezik meg a Völgyhídi Vásárt Nagyrákoson. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd Vásár vasárnapig Nagyrákoson. Kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a gyerekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat és a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, két puszta ötös hajdó is lesz a szemenyei lovasnapokon, mondta el Simonka Laura szervező.
2: A napot megkezdjük a fajta bemutatóinkkal, ezek is már 5. éve színesítik a rendezvényünket. Lesznek itt muraközilovak, nóniuszlovak, gidrálovak is, illetve az egyik legnagyobb durranásunk az 14 órakor, 3. éve jön már hozzánk a Nemzeti Lovas Színház, Pintér Tiborral, Tenyával az éren. Aztán jönni fognak idén először hozzánk a Rábaközi ördöglovasok, aztán az elmaradhatatlan Csikós bemutató. Idén először két pusztaütős lesz látható a rendezvényen. Tesszifi a Bikfazek a Sajos talán az ország egyik legismertebb pusztaütős hajtója, illetve Simonka Ferenc a helyi csikóságot képviselő, meg szervező társam, testvérem. Ők fogják hajtani a pusztaütőst. Illetve 19 órától Mikó Sándor először lesz jelen rendezvényünkön, és egy szabad idomító bemutatót láthatnak a nézők, és 21.30-kor szeretnénk megtartani a sötétben a fáklyás csikós bemutatónkat, amit nagy tábor tüzek között tartanak a csikósok.
1: Elindult a megtartó műszakok országos kamarai program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A megtartó műszakok című programra elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A programon a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen juthatnak különböző szakértői támogatásokhoz, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A szolgáltatás csomag piaci értéke 800 ezer és 1 millió forint között van. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A cél az, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelem szempontjait is a gazdasági érvekkel egyenrangosulja vegyék figyelembe a beruházók, a tervezők és a döntéshozók. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztet, ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. Akár 10 órán átlógott feje lefelé egy meredek sziklahasadékban az a férfi, akit a horváthegyi mentők drónok és kötelek segítségével mentettek ki a Cikola folyó kanyonjából, írta meg egy horvát napilap. A helyszínre 15 hegyi mentő és 5 tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig 2 drónt is bevetettek. A több órás mentés este ért véget, A férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították.
0: Sporthírek.
1: 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai box arany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton nyugat-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek, délután 29 fok körüli értékeket mérhetünk.
3: Lux Funk Black Mix.
4: Black Mix.
5: If y'all really like to rock the funky beats.
6: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
3: Lux Funk Black Mix.
7: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
8: Görmend FM, rád hangolva.
3: Black Mix.
7: Bővebb info a műsorról

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: And UJ. Lux Funk.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: NUJ. Lux Funk.

definite strangeness. There was no sameness.

0: Ez a Lex Funk Black Mix, a Lex Funk Mix műsora.
1: Lex Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.lexfunk.com.
2: A Black Mixben a Lex Funk

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Meleg, de zivataros idő várható, biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Tovább súlyosbodott az erdőtűzhelyzet Kanadában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Tovább súlyosbodott az erdőtűzhelyzet Kanadában. Már több mint 200 megfékezetlen erdőtűz tombol, elsősorban Ontario tartományban. Az erdőtüzek eddig nem követeltek áldozatokat, de több a világtól elszigetelt település lakóit evakuálni kellett. A messzire elsodródott füst miatt rendkívüli mértékben romlott a levegő minősége Torontóban, Kanada legnépesebb városában, valamint az Egyesült Államok keleti részén.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: ilyennek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: 99.8 Körmend FM.
2: Rock

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb utcák újulnak meg Körmenden. Folytatódik az önkormányzati utak felújítása Körmenden. A képviselőtestület kijelölte azokat az utcákat, amelyek még idén, illetve jövőre új burkolatot kaphatnak. A tervekről dr. Szabó Barna polgármester számolt be rádiónknak.
2: Döntöttünk felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül konszenzus született az ügyben, hogy idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsényi utca és a Tavasz utca.
1: Élelmiszerosztás szervez szombaton a körmendi Szent Erzsébet plébánia karitas csoportja a rászorulók számára. Tájékoztattak a szervezők, az áruházi élelmiszerekből összeállított adományokat szombaton 9 órától osztják ki a készlet erejéig. Az átvétel a Damjanics utca felőli bejáratnál lesz. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy vigyenek magukkal saját táskát. Fotókiállítás nyílt Körmenden az analóg és digitális fényképezés világáról. Az analógtól a digitálisig időrétegek címmel nyílt fotókiállítás Varga Tibor és Holop Ferenc alkotásaiból a Körmendi Kulturális Központ városi kiállító termében. A tárlat augusztus 10-ig látogatható. A rendezvényt a 3FK Fotóklub Körmend város önkormányzata, valamint a Körmendi Kulturális Központ múzeum és könyvtár szervezte. A Rábaparti üdülő övezet fejlesztési lehetőségeiről és a területet érintő feladatokról egyeztetett a lakókkal dr. Szabó Barna Körmend polgármestere a Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat legutóbbi állomásán. A fórumon a résztvevők több fejlesztési javaslatot is megfogalmaztak. A polgármester szerint kiemelt feladat többek között a Rába közvetlen környezetének és megközelíthetőségének rendezése, a közvilágítás további bővítése. A Körbe Polgi Lakossági Fórum sorozat következő állomása Horváth Nádalja lesz. A fenntartható turizmus fejlesztésének lehetőségeit, valamint a határon átnyúló együttműködésekben a kézművesség szerepét tekintették át Vasvárné Főiskola által szervezett szakmai napon Oszkón a Hegypásztor pincéknél. A Kézben a múlt formában a jövő című rendezvény egy Európai Uniós szlovén-magyar projekt részeként valósult meg. A cél az volt, hogy bemutassa a fenntartható turizmus fejlesztését szolgáló jó gyakorlatokat, valamint erősítse a térségi szereplők együttműködését. 25. alkalommal rendezik meg a Völgyhídi Vásárt Nagyrákoson. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja látogatóit a 25. Völgyhíd Vásár vasárnapig Nagyrákoson. Kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a gyerekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. szemenyei lovasnapokat és a 3. szemenyei vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, 2 puszta ötös hajtó is lesz a szemenyei lovasnapokon, mondta el Simonka Laura szervező.
3: A napot megkezdjük a fajta bemutatóinkkal, ezek is már 5. éve színesítik a rendezvényünket. Lesznek itt muraközi lovak, nóniusz lovak, gidrál lovak is, illetve az egyik legnagyobb durranásunk az 14 órakor, 3. éve jön már hozzánk a Nemzeti Lovas Színház, Pintér Tiborral, Tenyával az éren. Aztán jönni fognak idén először hozzánk a rábaközi ördöglovasok, aztán az elmaradhatatlan csikós bemutató. Idén először 2 puszta ötös lesz látható a rendezvényen. Tesz ifjabbik fazekas Lajos talán az ország egyik legismertebb puszta ötös hajtója, illetve Simonka Ferenc a helyi csikóságot képviselő, meg szervezőtársam, testvérem. Ők fogják hajtani a puszta ötöst. illetve 19 órától Mikó Sándor először lesz jelen rendezvényünkön, és egy szabadidomító bemutatót láthatnak a nézők, és 21:30-kor szeretnénk megtartani a sötétben a fáklyás csikós bemutatónkat, amit nagy tábor tüzek között tartanak a csikósok.
1: Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák. A rendezvény célja a közösségépítés és a természet közeli aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A Beach Szépe Szépség verseny augusztus 1-jei döntőjében vasi induló is lesz. A megyét a celdebölki Molnár Szofi képviseli, aki tavaly már több elismerést is szerzett hasonló eseményeken. A Beach Szépe közönségdíjról a helyszíni tombola szelvények, valamint a verseny hivatalos közösségi oldalán leadott szavazatok alapján döntenek. Új útmutató segíti a Viszmajor bejelentést, amely az asszály miatt az idén sok gazdálkodót érinthet, olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban. A gyakorlati példákat is tartalmazó segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokra lehet szükség a benyújtáshoz, és segítséget ad a mobilgazda alkalmazás használatához is. Hangsúlyozták, hogy az agrárkárenyítési rendszerben tett kárbejelentés nem helyettesíti a Viszmajor kérelmet, ezt külön kell benyújtani. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Idén Gyöngybagoly, a Macskabagoly és a Füleskuvik versenyez a 2027-es év madara címért. A szavazatokat július 31 évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A civil szervezet 1979-ben indította el az év madara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő országos programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Megtartó Műszakok című programra elsősorban kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A programon a kiválasztott vállalkozások térítésmentesen juthatnak különböző szakértői támogatásokhoz, amelyek segítenek feltárni és kezelni a munkaerő megtartást befolyásoló szervezeti és vezetői tényezőket. A szolgáltatás csomag piaci értéke 800 ezer és 1 millió forint között van. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A cél az, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelem szempontjait is a gazdasági érvekkel egyenrangú súllyal vegyék figyelembe a beruházók, a tervezők és a döntéshozók. Az MME üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztet, ez csak úgy valósulhat meg felelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. Akár 10 órán átlógott feje lefelé egy meredek sziklahasadékban az a férfi, akit a horváthegyi mentők drónok és kötelek segítségével mentettek ki a Cikola folyó kanyonjából, írta meg egy horvát napilap. A helyszínre 15 hegyi mentő és 5 tűzoltó vonult ki, a kutatáshoz pedig 2 drónt is bevetettek. A több órás mentés este ért véget, a férfit a kanyon fölötti fennsíkon adták át a mentőknek, akik kórházba szállították. Hivatalosan is eldönt, hogy Andy Burnham lesz a kormányzó brit munkáspárt új vezetője, így jövő hétfőtől a következő brit miniszterelnök is. A volt manchesteri polgármesterre ugyanis a munkáspárttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírt minimumnál sokkal többek támogatása érkezett. A címvédő argentin válogatott 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Argentína a 6. VB elődöntőjét játszotta, és valamennyit megnyerte, míg Anglia 60 év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe. Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i fináléban, míg az angolok egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a 3. helyért lépnek pályára a franciák ellen. 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai box arany Kovács István atlantai sikerének kovácsa. A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik. Elindult a társadalmi párbeszéd a szabályosan közlekedők védelme érdekében. Megújulhatnak a rendőrök egyenruhái. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az Assai Kárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A vissza nem térítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Megújulhatnak a rendőrök szolgálati egyenruhái. A cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyben várja az érintett gyártók jelentkezését. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 000 háztartásban nincs áram. A rendkívüli időjárás miatt az iskolákban ma szünetelt a tanítás.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó 27 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

0: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Meleg, de zivataros idő várható, biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Tovább súlyosbodott az erdőtűzhelyzet Kanadában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amely